bonga gumpaya na penzeni balo kunandoni omenen miti gigi ben vraiment zokona dimi ma wabego Rongo terre ton soko zuni ki tene mandura sango nando da fondo nande ke luka o si kadina la ki warande terre na sika pasi kwa singa tene nanga tiamo nge ti kodro